0: Virago.
1: Okay, okay.
0: Virago. Minden modatásod válasz. Virago.
2: Queen Radio Net.